Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4 Base FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszél sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: FM.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni,
2: ja, mint ja.

7 kell, 8 kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem. Ha jó, ha nem. Ha ó, ha nem. Ha nem. Szóval eljön, szóval már. Meg kell, ha csatok velem. Erre mit?

0: A bling, a koma, a cimbim. Ja, az nem, az nem, az nyújt.
1: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Bass.

Jössz itt majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük majd, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom, hogy

96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4 Base FM.
1: Mi szállt, mi a fiát, más az anyuka nevét.

Úgy rám, ha bántani foglak, de szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit teljesen érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: 50%. Yeah. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartál tudna, hogy tetszem.
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: A honfoglalás és a reformáció is szerepelt a történelem vizsgán. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. Felhősebb időt ígérnek, néha záporokkal. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a történelem írásbelik, csak nem 80 ezeren vizsgáztak. Középszinten a tesztkérdések között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. Eszét Németország 1938-as terjeszkedéséről, vagy a céhekről, illetve első Károly uralkodásáról, vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Hozzátette, nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárban. A vizsgai időszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. A négylábú segítőket előzetes jelentkezés nélkül fel lehet keresni a földszinten működő közösségi térben. Felhős időt ígérnek mára, aztán délutántól a Dunántúlon már egyre több felé süt ki a nap. Záporok, zivatarok leginkább délkeleten keleten jöhetnek. A szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában órákra kisüt a nap, de aztán az Alföld legnagyobb részén beborulhat az ég. Esni leginkább északkeleten keleten fog. Hajnalban 5-12, délután 21-27 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Néhány kattintással kérhető jövedelem igazolás a DÁB honlapján. Tönkretette az alföldi szőlőket a fagy. Felhősebb idő lesz, néha záporokkal. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már csak nem 1 millió 700 ezeren adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A határidő május 20-a. A NAV által készített tervezetet az ESZJA-ban keddig már 1 millió 900 ezeren nézték meg, és 1 millió 100 ezeren véglegesítették is azt. Közülük mintegy 700 ezeren változtatás nélkül fogadták el a dokumentumot. Az ESZJA-t ügyfélkapu plusz vagy DÁB alkalmazással lehet elérni, és online néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalon. A Digitális Magyarország ügynökség jelezte, a fejlesztéssel jelentősen könnyebbé válik az ügyintézés az állami támogatások igénybevételéhez. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejéig fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. A károk felmérése folyamatban van, mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű régek, hogy 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Postán fél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékűt, mert totális. Én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs-szőlő termelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Megválasztása után nem tudta megváltoztatni bankjában nyilvántartott lakcímét 14. Leó. A pápa hiába hívta fel még nyáron a Chicagóban működő fiók ügyfélszolgálatát, és válaszolt az összes biztonsági kérdésre. Az ügyintéző nem hitte el, hogy a katolikus egyház fővel beszél. Az esetről Illinois állam egyik templomában számolt be egy pap, a pápa barátja. A felvétel gyorsan terjedt a világhálón. Sok felhő lehet az égen, de délutántól nyugat felől ezek szakadozni, csökkenni kezdenek. Csapadék leginkább az ország délkeleti, keleti felén valószínű. A hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a felhők mellett általában órákra kisüthet a nap, aztán az alföld legnagyobb részén beborul az ég, esni leginkább északkeleten, keleten fog. 21-27 fokra van kilátás. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, napközben elvétve jönnek záporok a 21-27 fokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper napot mindenkinek, a mikrofonnál Erti. Tart még egész héten a nyereményjáték, így ma is lehet nálam nyerni jegyeket, páros belépőt a Beach Please Fesztiválra, úgyhogy legyetek résen. Amivel belevágunk a mai 4 órába, az egy hazai előadó, nem más, mint Pifu, változnak a helyek. Mindenkinek szuper reggelt, indulunk öveket bekapcsolni.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper reggelt mindenkinek. A mikrofonnál RP, telefonon, SMS-en, Viberen is el tudtok érni. 0620 96 4 99 99. Érkezik a londoni KSI kiegészülő Trippie Reddel, és jön a Thick of It, itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Jön egy nagyon-nagyon kis catchy dal, amely beakasztja a kampót a dobhártyátokba, meg az agyatokba, és egyáltalán nem ereszti. Aki meghallja, valamilyen módon vagy a lába kezd el pörögni, vagy bólogat rá, vagy táncra perdül, vagy bármi ilyesmi. Jön egy kiváló kombó, Dash Young Fly, érkezik az Oh Mama. Itt a kedvenc rádiótokban ma is a 96.4.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: A honfoglalás és a reformáció is szerepelt a történelem vizsgán. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. Felhősebb időt ígérnek, néha záporokkal. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a történelem írásbelik, csak nem 80 ezeren vizsgáztak. Középszinten a tesztkérdések között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. Eszét Németország 1938-as terjeszkedéséről, vagy a céhekről, illetve Első Károly uralkodásáról, vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Hozzátette, nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárban. A vizsgai időszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. A négylábú segítőket előzetes jelentkezés nélkül fel lehet keresni a földszinten működő közösségi térben. Felhős időt ígérnek mára, aztán délutántól a Dunántúlon már egyre több felé süt ki a nap. Záporok, zivatarok leginkább délkeleten keleten jöhetnek. A szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában órákra kisüt a nap, de aztán az Alföld legnagyobb részén beborulhat az ég. Esni leginkább északkeleten keleten fog. Hajnalban 5-12, délután 21-27 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Füleljetek, figyeljetek, és amikor ellenzik a játékról felhívás 10-én telefonáljatok 0620-964-9999. Jön a 320 milliót is elérő Central Sea Lil Baby közöse, és érkezik tőlük a Band for Band.

0: Nehéz közlekedés.
1: Kellemes reggelt és balesetmentes közlekedést mindenkinek. Árpi vagyok, érkeztem az infókkal. Lezárásra kell készülnötök Budán, a második kerületben, a Balog Ádám utcában, úgyhogy ha itt van dolgotok, egyelőre ezt a szakaszt hagyjátok ki. Érkezik BSV, jön tőlük a szerelem. Itt a kedvenc rádiótokban, tudjátok.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Jön egy nagy ágyú a GMX albumról, ami jelölés. Az év kollaborációja, az év kedvenc hip-hop dala, ebben mind jelölés, amit elvitt a BET Awardson 2025-ben, a legjobb kollab, illetőleg a legjobb zenei kollab, valamint az év felvétele 2026-ban, erre Grammy-t is kapott, úgyhogy egy eléggé ikonikus dallal fogunk tovább száguldani. Jön Kendrick Lamar és SZA közöse, pörög a Latter, itt a 96-i Beast FM-en.
0: Műsorajánló. A Beast FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Please Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia, Tájla.

0: Don Taliből. Heat. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
2: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
5: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Néhány kattintással kérhető jövedelem igazolás a DÁP honlapján. Tönkretette az alföldi szőlőket a fagy. Felhősebb idő lesz, néhol záporokkal. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már csaknem 1 millió 700 ezeren adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A határidő május 20-a. A NAV által készített tervezetet az ESZJA-ban keddig már 1 millió 900 ezeren nézték meg, és 1 millió 100 ezeren véglegesítették is azt. Közülük mintegy 700 ezeren változtatás nélkül fogadták el a dokumentumot. Az ESZJA-t ügyfélkapu plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. A Digitális Magyarország ügynökség jelezte, a fejlesztéssel jelentősen könnyebbé válik az ügyintézés az állami támogatások igénybevételéhez. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejéi fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. A károk felmérése folyamatban van, mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
8: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű régiák, hogy 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Postán fél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
7: Megválasztása után nem tudta megváltoztatni bankjában nyilvántartott lakcímét 14. Leó. A pápa hiába hívta fel még nyáron a Chicagóban működő Fiók ügyfélszolgálatát és válaszolt az összes biztonsági kérdésre. Az ügyintéző nem hitte el, hogy a katolikus egyház fővel beszél. Az esetről Illinois állam egyik templomában számolt be egy pap a pápa barátja. A felvétel gyorsan terjedt a világhálón. Sok felhő lehet az égen, de délutántól nyugat felől ezek szakadozni, csökkenni kezdenek. Csapadék leginkább az ország délkeleti, keleti felén valószínű. A hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a felhők mellett általában órákra kisüthet a nap, aztán az Alföld legnagyobb részén beborul az ég, esni leginkább északkeleten, keleten fog. 21-27 fokra van kilátás. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, napközben elvétve jönnek záporok a 21-27 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Facebookon és Instagramon is megtalálhatóak vagyunk, Bass FM Hungary név alatt, úgyhogy dobjatok ránk egy lájkot, és vigyétek jó hírünket. Érkezik egy hazai előadó, egy jó pár éve nyomja már a mikrofonba a jobbnál jobb rímeket és dalokat. Ő nem más, mint Bongor, és érkezik az egyik húzódala, az oxigén hiány itt a 96.4 Bass FM-en. Hát akkor lássunk csodát!

Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. 96.4.

0: közlekedés.
1: Mindenkinek balesetmentes közlekedés kívánok mára is. Árpi vagyok, érkeztem az infókkal. Tartnék az útszűkület a 22. kerületben Budafokon, az Erzsébet királyné úton. Ha ide terveznétek menni, akkor ezt a szakaszt óvatosan nézzétek meg. Jön Post Malone, 21 Savage közöse, és a nagy sikerű Rockstar. Itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon érdekes kollab, amely viszonylag friss és egészen jól hozza a számokat, illetőleg nagyon szeretik a rajongók. Lil Wayne, Big X The Plug, illetőleg Jay Jones triója hozta össze, és érkezik a címadó dal, ami egyben egy műfaj is, és mi is játsszuk, pörög a hip-hop. Itt a kedvenc rádiótokban ma is, a 96.4 Biz FM-en. Fuck the

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Képzésekkel segítik az első parlamenti ciklusukat kezdő képviselőket Erdőtűz Tombol Kárpátalján. Kis lehűlésre számíthatunk és záporok is jöhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Képzési programokkal segítik az első parlamenti ciklusukat kezdő képviselőket. A választáson több mint 150 olyan képviselő szerzett mandátumot, akinek nincs tapasztalata. Az érintettek ezért széleskörű és az eddigieknél intenzívebb felkészítést kapnak. A cél az, hogy megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal és a mindennapi parlamenti munkát támogató rendszerekkel, közölte az országgyűlés hivatala. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. Az új parlament alakuló ülését szombaton tartják. Gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években, a fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítások a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
1: Tenerife szigetén köt majd ki néhány nap múlva az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a Hanta vírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an haltak meg a fertőzés miatt. Rajtuk kívül 5 ember kaphatta el a vírust, őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, de az ország a fertőzés miatt nem adott engedélyt a kikötésre. Teneriféről 23 ország 150 állampolgárát kell majd hazajuttatni. Egyébként mindannyian tünetmentesek. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. A Borzsahavas lejtőin 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Azt még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. Felhős időt ígérnek mára, aztán délutántól a Dunántúlon már egyre több felé süt ki a nap. Záporok, zivatarok leginkább délkeleten keleten jöhetnek. A szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában órákra kisüt a nap, de aztán az Alföld legnagyobb részén beborulhat az ég. Esni leginkább északkeleten keleten fog. Hajnalban 5-12, délután 21-27 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96-i Bass FM, Rap Hip Hop R&B, egy nagyon finom kis hazai dallal megyünk tovább. Jó mé, jön Diaz Mente közöse, érkezik a méreg, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Nehéz közlekedés.
1: Szuper napot mindenkinek, és balesetmentes kilométereket a mai nap folyamán. Már is mondom a részleteket hozzá. Tart még az egyirányosítás a 13. kerületben, Angyalföldön, a Meder utcában, a Cserhalom utca felé eső irányába, úgyhogy erről ajánlott tudni. Jön Paul Russell és a Lil Bo Tang, egy jó kis party track, itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
2: Let me tell you.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezik a napfényes Kaliforniából, Camptonból egy kiváló előadó. A GNX albumról látott napvilágot a következő dal 2024-ben jelent meg. Viszont elég komoly eredményekkel büszkelkedik, hiszen a 2026-os Grammy Awards-on elhozta a legjobb rap dal kategóriát. Ez nem más, mint Kendrick Lamar is érkezik tőle a TV Off. Itt a 96.4 Biz FM-en már is mutatom ezt a kiváló dalt.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stuck, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Az angol írásbelivel folytatódik az érettségi időszak. Terápiás kutyák nyugtatják a vizsgázó egyetemistákat az ELTE-n. Felhősebb időt ígérnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a történelem írásbelik, csak nem 80 ezeren vizsgáztak. Középszinten a tesztkérdések között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. Eszét Németország 1938-as terjeszkedéséről, vagy a céhekről, illetve első Károly uralkodásáról, vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Hozzátette, nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
4: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
3: Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárban. A vizsgai időszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. A négylábú segítőket előzetes jelentkezés nélkül fel lehet keresni a földszinten működő közösségi térben. Sok felhő lehet az égen, de délutántól nyugat felől ezek szakadozni, csökkenni kezdenek. Csapadék leginkább az ország délkeleti, keleti felén valószínű. A hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a felhők mellett általában órákra kisüthet a nap, aztán az Alföld legnagyobb részén beborul az ég, esni leginkább északkeleten, keleten fog. 21-27 fokra van kilátás. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, napközben elvétve jönnek záporok a 21-27 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Eljött az idő, ebben az órában most lehet nálam páros belépőket nyerni. 0620-964-9999, csörögjetek be tizedikként, és válaszoljatok helyesen, vigyétek el a páros belépőt. Indítom a játékot most.

0: 96.4 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Hello, sziasztok! Szia. Szeretnék jelentkezni a játékra.
0: Én meg először kérnék szépen tőled egy nevet.
1: Krisztina.
0: Krisztina, oké. Okay. A Krisztinát szereted, vagy a Krisztát?
1: Kriszta jó lesz.
0: Kriszta, szóval szeretnél jelentkezni a játékra. Egészen jó helyen
1: jössz. Nagyon.
0: 1-10-ig mennyire szívesen mennél el a fesztiválra?
1: 11.
0: És kivel mennél?
1: A fiammal.
0: Ülsz, vagy állsz most?
1: Ülök, állnom kéne.
0: Nem, jó, hogyha ülsz. Te vagy ebben az órában a szerencsés 10.
1: Úristen, Jézusom, nem mondod.
0: Oh. Úgyhogy megérte akkor a kitartás.
1: Azt a láttam, kezem lemeg, lábam lemeg.
0: Láttam, hogy villog-villog ez a szám folyamatosan, úgyhogy az biztos, hogy nyomtad rendesen neki.
1: Igen.
0: Érkezhet-e a kulcskérdés, amivel kvalifikálod magad remélhetőleg a legjobb 4 közé?
1: Igen.
0: Ez így hangzik. Mi a kedvenc rádiód neve?
1: 96.4 Bass FM.
0: Tökéletes, bent vagy a legjobb 4-be. Gratulálok.
1: Ó, köszönöm szépen. Úristen, hogy fog örülni a fiam is.
0: Reméljük, nagyon jól válaszoltál. Honnan törünk nálad a Bass FM?
1: Budapest-Kelenföld.
0: Oh, koordinátát is mondasz, GPS koordinátát. Pontos megfogalmazás. Kelenföld, nagy üdvözlet Kelenföldre. És mióta hallgatsz minket?
1: Évek óta, de nagyon-nagyon-nagyon szeretem a zenéiteket, úgyhogy nagyon jó.
0: Gratulálok még egyszer, szuper volt.
1: Köszönöm szépen.
0: További kellemes napot és szép reggelt neked.
1: Nektek is. Szia.
0: Mi pedig haladunk tovább, a zenék strádáján érkezik nálunk BSV, és jön tőlük a Passport. Itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább két hazai előadóval, az egyik Pifu, a másik pedig Marics Peti, és hát rengeteg huncut, elrejtés, üzenet és információt találta a következő dalban. Nagyon-nagyon népszerű, nagyon szerették a párosnak ezt a dalát. Érkezik tőlük a Schwindler. Itt a 96.4 Biz FM-en, és ez speciálba az anyukáknak.
2: Itt egyet üttök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Közeledik az adóbevallások leadási határideje. Egyszerűbbé vált a jövedelemigazolások igénylése. Felhősebb idő lesz néha a záporokkal. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már csak nem 1.700.000-en adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A határidő május 20-a. A NAV által készített tervezetet az ESZJA-ban keddig már 1.900.000-en nézték meg, és 1.100.000-en véglegesítették is azt. Közülük mintegy 700.000-en változtatás nélkül fogadták el a dokumentumot. Az ESZJA-t ügyfélkapu plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni.

0: és online néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalon. A Digitális Magyarország ügynökség jelezte, a fejlesztéssel jelentősen könnyebbé válik az ügyintézés az állami támogatások igénybevételéhez. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május 1-jéig fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. A károk felmérése folyamatban van, mondta rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
1: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű díják, hogy 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most átfél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert totális. Én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlő termelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
0: Megválasztása után nem tudta megváltoztatni bankjában nyilvántartott lakcímét 14. Leó. A pápa hiába hívta fel még nyáron a Chicagóban működő fiók ügyfélszolgálatát és válaszolt az összes biztonsági kérdésre. Az ügyintéző nem hitte el, hogy a katolikus egyház fővel beszél. Az esetről Illinois állam egyik templomában számolt be egy pap, a pápa barátja. A felvétel gyorsan terjedt a világhálón. Felhős időt ígérnek mára, aztán délutántól a Dunántúlon már egyre több felé süt ki a nap. Záporok, zivatarok leginkább délkeleten keleten jöhetnek. A szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában órákra kisüt a nap, de aztán az Alföld legnagyobb részén beborulhat az ég. Esni leginkább északkeleten keleten fog. Hajnalban 5-12, délután 21-27 fokra van kilátás.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: ez a mi jövőnk.
1: Pénz közlekedés.
2: Kellemes napot mindenkinek, és szuper reggelt, Árpi vagyok, érkeztem az infokkal hozzá. Tart még a forgalomkorlátozás a 6. kerületben, a Hunyadi téren. Erről mindenképpen ajánlott, hogyha tudtok. Yeah, Real Boston Richie, help me. Itt a kedvenc rádiótokban ma is, a 96-i Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
3: Shit, if I gotta fight for love, then shit, it's like I'm only, only, only.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik egy olyan is, majd felelős lesz, de ezzel egyébként nagyot rúgott a pályáján, úgyhogy ha kitart,

0: Műsorajánló. A Bészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia, Tájlor, Playboy Carti, Future, Don Toliver, Yeet. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Breeze Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Breeze Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje, és sok spórolj te is az Alzanapokkal!

0: a legkorszerűbb hobbiban.
1: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice. Great Brands.
2: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
5: Képzésekkel segítik a kezdő képviselőket. Tenerifén köt ki az óceánjáró, amelyen felbukkant a koronavírus. Kis lehűlésre számíthatunk. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Képzési programokkal segítik az első parlamenti ciklusukat kezdő képviselőket. A választáson több mint 150 olyan képviselő szerzett mandátumot, akinek nincs tapasztalata. Az érintettek ezért széleskörű és az eddigieknél intenzívebb felkészítést kapnak. A cél az, hogy megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal és a mindennapi parlamenti munkát támogató rendszerekkel, közölte az országgyűlés hivatala. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. Az új parlament alakuló ülését szombaton tartják. Gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat. Már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
6: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
5: Tenerife szigetén köt majd ki néhány nap múlva az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a Hanta vírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an haltak meg a fertőzés miatt. Rajtuk kívül 5 ember kaphatta el a vírust, őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki köztársaságba tartott, de az ország a fertőzés miatt nem adott engedélyt a kikötésre. Teneriféről 23 ország 150 állampolgárát kell majd hazajuttatni. Egyébként mindannyian tünetmentesek. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. A Borzsahavas lejtőin 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Azt még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. Sok felhő lehet az égen, de délutántól nyugat felől ezek szakadozni, csökkenni kezdenek. Csapadék leginkább a színű. A hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a felhők mellett általában órákra kisüthet a nap, aztán az Alföld legnagyobb részén beborul az ég, esni leginkább északkeleten, keleten fog. 21-27 fokra van kilátás. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, napközben elvétve jönnek záporok a 21-27 fokban.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper napot és kellemes reggelt mindenkinek. Egész héten ugye a páros belépőkről szól a játék, hogy VIP belépőket lehet nyerni, és hát eljött az idő ebben az órában is. Indítom a játékot 3, 2, 1, most 0620 96 4 99 99, és rögjön be a leggyorsabb tizedik, válaszoljon helyesen arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc rádiójának a neve, és vigyel a páros belépőket tőlem. Jön Gangsta Dolly és a Kártel, a jó, a rossz és a Kártel.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bud Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biszki Csempi.

0: 96.4 Base FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Halló, halló, szia, itt vagyok.
0: Szia, ki vagy itt?
1: Andris.
0: Szia, Andris. Honnan csöröksz?
1: Én nem Budapest határából.
0: És mi a csörgés oka?
1: Szeretnék nyerni egy páros belépőt erre a megnevezett fesztiválra.
0: Mondok neked egy jó hírt. Ebben az órában úgy néz ki, hogy te vagy a szerencsés 10. bejutó hozzám.
1: Ajjajjaj, de jó, köszönöm szépen. Nagyon örülök neki.
0: Ha megválaszolod azt a kérdést, amiről szól, vagy amivel kvalifikálhatod magad, akkor bent vagyok a labban 4 között.
1: Oké, várom a kérdést.
0: Mi a kedvenc rádiód neve, Andris?
1: 96.4 Base FM, rap, hip-hop, R&B.
0: Tökéletes, bent vagy a legjobb 4-ben ma.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Jó voltam. És honnan pörgetsz minket?
1: Budapest, főváros.
0: Mióta?
1: Hát olyan 2022 óta folyamatosan az egyes gomba rádió mindig a Base FM.
0: Nagy király vagy, Andris. Így kell csinálni, mint Andris.
1: Király, köszönöm szépen.
0: Gratulálok, nagy pacsi, és reméljük, hogy téged húznak ki a kalambon.
1: Remélem én is. Köszönöm szépen.
0: Köszi, hogy hívtál. Szia, szia, ciao.
1: Szia.
0: Mi pedig érkezünk magyar vonalról, Dash, Youngfly, Azaria triójával, és az új dalukkal jön a Tip Tip, itt a 96.4 Base FM-en.

Rap.hu. Rap, hip hop, R&B, Bass FM. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

mindenkinek. Azt nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy Polo G eredetileg is bandatag volt. Ő nem csak arról rappel, hanem meg is élte, amiről rappel. És azért az nagy különbség, főleg a zenebizniszben. Úgyhogy érkezik tőle a nagy sikerű Rapstar. Itt a kedvenc rádiótokban ma is a 96.4 BSFM-en. Na nézzük!

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B.
1: Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitó akciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
6: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
9: Az angol írásbelivel folytatódik az érettségi időszak. Terápiás kutyák nyugtatják a vizsgázó egyetemistákat az ELTE-n. Felhősebb időt ígérnek. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a történelem írásbelik, csak nem 80 ezeren vizsgáztak. Középszinten a tesztkérdések között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. Eszét Németország 1938-as terjeszkedéséről, vagy a céhekről, illetve első Károly uralkodásáról, vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődés

0: megjelenésével, ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Hozzátette, nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
1: A személyes adatok újraértelmeződnek, ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
0: Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárban. A vizsgai időszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. A négylábú segítőket előzetes jelentkezés nélkül fel lehet keresni a földszinten működő közösségi térben. Felhős időt ígérnek mára, aztán délutántól a Dunántúlon már egyre több felé süt ki a nap. Záporok, zivatarok leginkább délkeleten keleten jöhetnek. A szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában órákra kisüt a nap, de aztán az Alföld legnagyobb részén beborulhat az ég. Esni leginkább északkeleten keleten fog. Hajnalban 5-12, délután 21-27 fokra van kilátás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: már régen felejtett.
1: 96.4 Bills FM, Rap, Hip Hop, R&B, hello mindenkinek, megérkeztem hozzátok, én Faragó Janka vagyok. Ebben az órában is lesz Bills Quiz-es játék, hozom a szabályokat, előtte pedig Jake-kel kezdjük a közös napot, ez a Nokia.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bills FM, rap, hip-hop, R&B, és abból is a hip-hop rajongóknak egy brutál jó játékot hoztunk. A Beach Please Fesztiválra lehet jegyet nyerni a Fekete Tengerhez, ahol nem csak a VIP bérlet lehet a tiétek, hanem a camping szállás, a transfer Bukarest és Conti Esti között nagyjából egy hónap is csomagolhattok. Nem sokára mondom a szabályokat, erre pedig

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik VZS és a Jamaica, legyen az a szerencse számotok, hiszen most kell telefonálni a Beach Prizes játékhoz, hívjatok a 10-ként, és menjen a kedvenc rádiótok sztogel.

0: got a prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Faragó Janka vagyok a Base FM-ből.
2: Ja, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Ciao, hogy hívnak?
2: Erik.
1: Erik, figyelj, az a helyzet, hogy alig látok itt, mert konkrétan füstöl a stúdió a vonalaktól, annyira sokan hívnak, és hát nehéz a szitu, mert hogy a tizediknek kéne lenni. Hogy érzed ezt ma?
2: Hát nagyon remélem, hogy sikerült.
1: Próbáltál már bekerülni a játékba?
2: Az igazság, hogy nem. Ez soha egyik rádióba se, ez volt az első alkalom.
1: Hát azért az nagyon ritkán sikerült, de egyébként a tizedik vagy, úgyhogy megvan.
2: Nem mondod.
1: De, komolyan.
2: Na, ez szuper, nagyon szépen köszönöm.
1: Oké, még azért van egy kérdésem, egy átmenős, melyik a kedvenc rádió szlogenje?
2: 96.4, Base FM, Rap Hip Hop R&B.
1: Így a tuti, ezzel pedig tiéd a lehetőség, hogy ott legyél.
2: Nem, lehet, a Beach Pizzán. Nagyon szépen köszönöm.
1: Na, hallom a boldogságot a hangodon, megérzem, hogy be vagy zsongva. Voltál már egyébként a Fekete-tengernél?
2: Még nem, úgyhogy nagyon szeretnék elmenni, úgyhogy nagyon izgulok.
1: Fogsz is még délután 2-ig, addig mindenképpen kiderül, hogy ki lesz az a szerencsés, aki ott lehet a Beach Breeze-en, és a következő órában még valaki bekerül a kalapba, úgyhogy hallgassátok a Base FM-et nagy erőkkel, a következő órát beindítja Dash, Young Fly és Azi a Backpackkal.
3: Műsorajánló. A Base FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia. Tájla.

Ron Taliből. Heat. 5 nap 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók. Lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et. Figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló. Mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Base FM 96.4 Base FM. You know the body of God.

Rap, hip-hop, R&B, bass, bass FM.

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik Manuel dala, nem tudom, el tudnátok-e képzelni egy lassabb verzióban, mert az eredeti demo így szólt, aztán viszont a rádióra hangolták, és azóta szerintem kihagyhatatlan.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Írtatok Viberen többen is, hogy lesz a játék, és igen, most is a VIP bérletekről van szó a Beach Breeze játékhoz. Nem sokára elmondom a szabályokat, SM és Curtis pedig feldobja

96.4 Béz FM, Rap Hip Hop R&B, egy hónap múlva a Fekete-tengeren a Beach Breeze Fesztiválon mulathatok a legkirályabb hip-hop történelem szerintem veletek kell, hogy íródjon. Ehhez pedig jelentkezzetek hozzánk játékra, amikor a műsorvezető, vagyis én azt mondom, hogy hívjatok, akkor hívjatok 10-ként, tudjátok a kedvenc rádiótok szlogenjét, és ennyi. Itt van Dessa Savini.

96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B, akkor halkan mondom, hogy most. Na jó, inkább azt mondom, hogy most hívjatok a tizedikén, tudjátok a kedvenc rádiótok szlogenjét elejétől a végéig, frekvencia számmal együtt, és kerüljetek be az esélyesek közé, akik kicsit több, mint egy hónap múlva ott lehetnek a Beach Please Fesztiválon a Fekete

0: A nyertesünket pedig azonnal tárcsázzuk.
1: Halló!
0: Ciao, én Faragó Janka vagyok a Bész FM-ből.
1: Erik, szia!
0: Képzeld el, meg volt a sorsolás, és a te nevedet húztam ki, úgyhogy ez
1: nem mondod. Ír,
0: de komolyan a páros VIP bérlet a Beach Breeze-re.
1: Hát ezt nem hiszem el, úristen! Szóval se jutok, hát na úristen, nagyon szépen köszönöm.
0: Nem adtál neki esélyt, hogy esetleg te lehetsz itt a befutó?
1: Hát annyira nem, mert sose nyerek semmi hasonlón, úgyhogy mondom, hát most próbálom, hát ha, de nagyon-nagyon örülök akkor neki.
0: Kacérkodtál a gondolata, hogy kit viszel el?
1: Hát valószínűleg a barátnőmmel fogok menni, remélem ráér, még nem tud róla.
0: Én szinte biztos vagyok benne, hogy meg fogja tudni oldani.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Van olyan előadó, akit már most nagyon vársz, akit még nem láttál élőben, és ott lesz?
1: Future az, akit azt nagyon-nagyon szívesen megnéznék, úgyhogy nagyon várom már.
0: A szó jó értelmében, de irigy vagyok. És hogyha ti a szó rossz értelmében vagytok irigyek, akkor holnap még egy valakinek van esélye a páros VIP bérletekre, akkor is lesz játékunk, szóval gyertek velünk, a következő órát pedig berúgja nálunk Dash és Young Fly az Omamával.
2: Műsorajánló. A Bészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia, Tyler, Playboy Carti, Future, Don Toliver, Yeet, 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Breeze Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Breeze Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
4: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
5: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, holnap folytatjuk a játékunkat, mert hogy van egy hely a Fekete-tengernél, a Beach Please Fesztivál, ahol senki nem fog rátok szólni, itt pedig Bruna és Vizsgálat.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a BSV frontemberét Matyit mostanában azzal hozzák hírbe, hogy összejött Nagy Bogival, tudjátok, a kollabos Csajszikával, mert hogy kinyitott előre az ajtót, mire ő üzent, hogy minden önnek kiszokta. Ez a Makambo Gang.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Please Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinesd, Románia. Tájlom. Playboy Carti. Future. Don Toliver. Heat. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsoranjállót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Oldtimerek tavaszi randevúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban!
3: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap, 2 és 6 között, veletek itt az éterben. Ebben az órában is fogunk old school-ozni, lesznek újdonságok is, most pedig jön a Walmart-tól a Playboy, itt a Bass-en.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 964 99 99-en tudjátok megtenni. Érkezik Designer és a Panda, itt a 96.4-en.

fogan anya baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anya mörcse. Nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Bryson Tillerrel megyünk tovább, aki elárulta, hogy a család az első nála. Amióta megszületett a két kislánya, sokszor inkább hátrébb lép a rivalda fényből az ő érdekükben. Érkezik a Whatever She Wants tőle, itt a

94 BFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha valamiben belekezd Wiz Khalifa, az csak teljes erőbe dobással csinálja. Ezt pedig onnan tudjuk, hogy megénekli nekünk a Black and Yellow-ban. Mutatom is, a 93.

24 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap, 2 és 6 között, veletek itt az éterben. Olyan csajó zenéket is hozok, mint a Shake It to the Max. Jön Móli, Silent Eddie, Skiri Bang és Shinsea a Beats-en.

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek.
1: R&B egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

0: R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B, Tideni beül egy tehetségkutató zsűriébe. Azt is elárulta, hogy a versenyzőktől az egyediséget várja majd. Pörögjön tőle a szörnyeteg a 96.4 BFM-en.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartál tudna, hogy tetszem.
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Marco egy tök jó kis zenét kér. Neked pörög a Mo Chicken, Bossman Dilo-tól és French Montana-tól. Hangod fel, itt a Beast-en!

96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen 6-ig veletek itt az éterben. Már nem kell sokat aludni, május 15-én érkezik az új Drake album, az Iceman. Pörög tőle a Nokia, itt a 96.4-en.

Tamo, oyeke, cello, oyeke.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Lil Nas X az Industry Babyvel üzent a hétereknek, azoknak, akik azt mondták, hogy egy egyslágeres előadó művész lesz. De az Oltán Road után ez a track is hozta a sikereket. Pörög a Bass-en.

0: 10 közlekedés.
1: 96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Jocó írta meg nekünk, hogy beállt a Szilágyi Erzsébet fasor a második kerületben, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, pörög neked Subbase Monstertől a Nincs Nő, Nincs Sírás. Itt a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Tovább a Kit 2 Grammy-ra is jelöltek az év albuma kategóriában, közreműködő előadóként, ugyanis Kanye West Donda című albumának kettő dalában is feat-el, de most egy szólója jön, a Boss Up, itt a 96.4-en.

FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órát a BSV indítja majd, Baj Alex-el kézen fogva, ez lesz a Lidokain, a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorajánló. A Biz FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Please Fesztivál.

0: hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et, legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent,
1: 96.4 Bass FM.
0: Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Két darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első WELL minősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
4: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Wok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
5: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ről írta meg nekünk, hogy a második kerületben erős a forgalom a Csatárka úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, mindenkinek sok-sok kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül. Ez a Jóga, Tídenitől és Manueltől, a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. El vagyok képedve, hogy milyen gyorsan repül az idő. A Bak-Bak, Dash, Youngfly és Azaria kollabja nyáron 2 éves lesz. De a mai napig nagyon szeretjük, pörgetjük is. Itt a 96.

94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Egy picit tud pihenni Travis Scott, május 1-én Miami-ban lépett fel, a következő koncertje viszont csak július 17-én Olaszországban lesz. Ez the highest in the room, a Beats-en.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök és további jó szórakozást kívánok nektek Revolution-nel, aki Kendrick Lamar-tól a TV Off-ot pörgeti nem sokára, itt a 96.4 BFM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen,

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Indulunk, srácok, gyertek velem egészen este 10-ig, méghozzá BSV-ig, Mióta elhagytál című dalával, itt a kedvenc rádiótokban, a BSFM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 9. kerületben, méghozzá a Gát utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább, méghozzá Dessel, tőle is pörög, Winnie Pooh című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

ország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM. So fair.

Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint van Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Biszki Csempész Krúg, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, Gangsta Zoli és a Kártelék, után pedig Travis Scott-tal és Playboy Cartival megyünk tovább, ez pedig Fény című dalok itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy ifjú tehetséggel, egy ifjú titánnal. Ő nem más, mint Pifu. Ez pedig tőle Változnak a helyek című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.

Műsorajánló. A Bészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Please Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia, Tájla.

0: Montalivőr. Hit. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban.
2: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
3: A Toyota bemutatja: 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
5: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
6: Kataláz. Keresd online, vagy a Kataláz weboldalán.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Tommy Richman után pedig Bossman Lóval megyünk tovább, és egy igazi fenékrázós dallal, ez a Shake the Ass itt a Bass-en.

Kiss FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, t

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: Rap, hip-hop, R&B. Egész nap megállás nélkül.
2: Ladies and gentlemen!
1: Ez a 96.4 Bass FM.
3: Bass FM.

0: miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Bro, vágod! Ez a 96.4 Base FM.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Hey!

96.4. Beats FM. Rap

Astro. No.

0: 96.4 Dísz FM.
1: A gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.

0: 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.
1: Clown,

Smokey Run, man. 50%. Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába. Itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.